0: bejött a másik haverom.
1: És ekkor jött a Tóth Imre.
0: Ne, a Totya.
1: Nem, a Tóth Imre. Hagyjuk a beceneveket, jött a Tóth Imre.
0: Totya volt ott.
1: Jött a Tóth Imre, és 51 fiatalember a galeriből, így
0: nem
1: volt?
0: Nem volt. Nem volt 51.
1: Jó, nem volt 51, bocsáss meg, hányan voltak?
0: 97-en.
1: Ezzel a 97 fiatalemberrel neked mind jóba kellett lenni?
0: Nem kellett minden jóba lenni, de hát azért lefeküdtem velük, hogy ne unatkozzanak.
1: Erzsike, ugye ez egy igen nagy sok hatás volt?
0: Igen, nagyon sok hatás alatt volt.
1: Egy utolsó kérdésem van, azt hiszem, egy egész ország kétségbe esetten kérdezi, hogy kiskorú létedre ez a 97 fiatalember. Ez szóval emberileg, lelkileg, fizikailag, testileg, agyilag ez egy borzalom. Erzsike, szörnyűség. Hát hogy bírtad ezt végigcsinálni?
0: Hát úgy, hogy imádok kefélni.
2: Szia, anya! Szia, szia! A plázából hívlak. Eljöttünk a gyerekekkel. Hát, gyönyörű műszempillát csináltattam, csak a kocsiban nem tudok vele pislogni, mert összekarcolja a szélvédőt. Vettünk ajándékot az öcsike születésnapjára, nagyon szép készségfejlesztő játékot. Ilyen Dragon Ball-os szellentőpárnát, gyönyörű. Kipróbáltuk az étteremben, hát képzeld el, beültünk ebbe ami neked is van, az a szklerózis, nem, multiplexbe. Ha megnéztük ezt az új akciós kifi thrillert, ez a Mortál Szombat, vagy egy csoda, nem tudom. Hát nagyon jó. Főszereplő? Nem tudom, valami Dolby Stereo. Na, aztán bementük a CD-shopba, megvettük az István a király folytatását, Gangsta Zoli a nagyon király. Ehhez is adtak ajándékot, a Paprikának az új szagos kazettája. Üdi-büdi kisgerény az a címe. Hát tudod, az én Tomikámnak milyen fejlett a zenei érzéke? Ahogy kalapálást hall, rögtön mozog a feje és énekel. Persze, vettünk Mozartot is, csak azt a bombonsokban. Hát nekem a zenéje nem is kell, csak a golyói. Megcsináltatok a horoszkópunkat is, én oroszlán vagyok, a Tomikát meg Bikának mondják. Hát meg karika van az orrában. Pedig most etettünk még kettőt a fülébe, és megnyerte a vadangyal hasonlósági versenyt. Ezért most a miénk egy kétszemélyes álomba illő tengerparti gumimatrac. Hát vettem neked egy törölközőt a patikába. Hogy minek? Hát te mondtad, hogy hozzak valamit a patikából, mert vizes a lábam. Persze, ebédeltünk is a görög büfében. Ettünk gyorst, vagy gyros, nem tudom micsodát, kebab csicsát, meg almás pitát. Én bevettem egy ilyen fogyókúra tablettát ebből az etiópiai fitnessből, aztán ittunk egy kis bíróica pívizet. A gyerekek mondták utána, hogy nagyon kell pipi. Cipőt is vettünk az Orsikának, szép divatos cipőt, most mindenki felnéz rá. És akkor is csak a cipőt látják. Na, a hülye tűzoltók még mindig nem tudták vele kiszabadítani egy telefonfülkéből. Képzeld el, bőrömnek megtaláltam a hipoallergén plenitűt, kontúr, rügár, excel a hidratáló ultradágy, amely enzimei és liposzisztemei segítségével eltávolítja a lerakodásokat, regenerál, hidratál, visszaállítva ezzel a bőr természetes pH értékét. Mondom, vettem egy krémet, hát nem értesz magyarul? Na, most leteszem, anya, jó? Mert megyünk át a másik plázába, ott akarok venni egy ilyen intelligens mosókort. De kell, mert a szomszédunkat most bevitték a kórházba, mert 40 fokos láza van. Azt viszek neki egy ilyen mosóport, mert ez állítólag már 40 fokon hat. Na jó van életünk, le kell tennem, mert ez a piros mobil már tegnap kiment a divatból. Puszi.

szíveim! Most jöttök. Hát ne haragudj, én hülye, meg elkezdtem. Új volt! Persze, mégse ide jöttök, mi? Jaj. Brezsnev elvtárs kapott ajándékba hatalmas nagy meisseni porcelántálat. Hát mindjárt megfordította, és azt mondja, ez a legdrágább porcelán a világon. Meisseni porcelán, Brezsnev elvtárs. Megint megfordít. Ne tessék megfordítani, ez a legértékesebb világmárka. Meisseni. Hát miért fordítja meg mindig? Csak keresem a tűt, amivel ki lehet tűzni. Na ez már nincsen, tudom. Ezért ilyen a kabátom, de azért most már azért csak más, ugye? Most már több pártrendszer van, illetve rendszer még nincsen, de több párt az már van. Ha ne viccelj, persze, most már lehet választani is. Van egy jó viccel. Mennek nyaralni Bahama-szigetekre. Hát azt mondja a stewardess, hogy repülőgépen, hogy attention, attention. No smoking, please. Mit mond? Azt mondta, hogy könnyű ruhába kell menni, mert kurva meleg van a szigeteken. Megint megy tovább a röpcsi. Azt mondja, attention, attention. Mit mond? Mindjárt jön a kaja, három fogást hoznak. Megy tovább, azt mondja, attention, attention. A szigetek lakosságának 70%-a éces, 30%-a aszmás. Mit mond? Aki köhög, meg lehet dugni. Most már lehet választani, tudod? Ő a Veszelka. Tudod, mi nevezték el így? Gyerekkorában mondta neki az anyja, hogy Veszelka bátor. Arany drága szíveim, ha így mert tovább, jól fogjuk magunkat érezni. Rajtunk nem múlik semmi, az biztos. Jaj, szóval most már más életet élünk, most már lehet választani. Most már például van prioritás. Nem tudom, mit jelent, de kurva jó hangzik ez a prioritás, tudod? Ha megfigyelted, itt mindig valamilyen szavakat kitalálnak, és akkor azzal takarózik mindenki. Azért fáztam meg, mert én ez a prioritás. Azt mondja anyósom, Géza, az elvtársak a szocializmusból annyit valósítottak meg, amennyit ki tudtak belőle mondani. Szocializmus. És akkor nem volt elég, van még mellette szocialista pluralizmus. Nem tudom, mi a pluralizmus, de van egy jó vicc erre. Találkozik két ember, azt mondja egyik a másiknak. Ha maga eddig magas volt, most meg alacsony. Igen. Ha maga eddig fekete volt, most meg szőke. Ha maga eddig kövér volt, most meg sován. Ha maga hogy megváltozott Kovács elvtárs? Hát nem vagyok elvtárs, már az se. De ez a pluralitás, tudod? A másik az alternatívban. Most már teljesen minden más. Most például már a szóvivő is szóvivő, tudod? Szóvivő. Azt tájékoztat minket. Felteszik a kérdést, hogy igaz, hogy ön le akar mondani. De ezt nem tudom se megcáfolni, se megerősíteni. Ezért tudod, hogy mire gondolsz. Van egy 4 éves keresztfiam, a Ferkó. Mondom, Ferkó, beszartál? Be. Kész. Hát egyszerűen úgy gond. Hát tudja, hogy mit érez. A szóvivő az meg a tiéd. És ő, ez a szóvivő. Egyszer meg azt mondta, hogy no comment. Azt mondja anyósom, mit mondott? No comment, nem comment. Isten beszél maga mindenbe vele, mama. Mit gondol ki maga? Én a Danubius rádió hallgatója vagy. Haladjon! Beszél mindenbe vele.
Hama! Komment! Nincs hozzáfűzni valója. Feltették a kérdésnek, igaz, hogy ilyen meg ilyen elvtárs a politikai bizottságból önként ment ki. Azt mondja a szóvivő, hát. Ezt kérdezzék meg tőle. Okos. Másik kérdés. Ha ezt megkérdezzék meg tőle. Azt mondja anyósom, ezt aztán nem lehet szaván fogni. Az egyszer, iszol. Hát, hogy van ez gyerekek? Ezt kapkodom a fejemet. Na, mama, ne beszéljen minden vele. Mindig jár a szája, pedig mindenemek van, hidd el. Hofi anyósom. A rohadt izét megvettem neki, miért parabola antenna, megvettem. Super Channel, Sky Channel, Felej Channel. Hagyja már a temetben. Az egész alternatív, nekem hagyja már még az egész alternatív megoldás. Azt ismered? Ha valaki ne... Ez itt röpköd, figyeld már ide. Ha le akar szállni, nem ez a vörös tér. Ez szerencsétlen. Az a fényes megzavartál, gyerek, hát így. Ez a fényes ösvény. Tessék, a Dudi rőg, akkor új a poén, tessék. Nem jó, de új. Na, mindegy. Gyerekek, képzeljétek el, Pesten már nincsen smog. Smog, nem tudod, mi a smog? Na, elmondom, várjál. A smog az azt jelenti, hogy föntről rengeteg mocsok jön ránk a rovat anyjába, és nem fogy. Hát ilyet elmondta a rádió is a smoggal kapcsolatban. Igaz, hajnalban mondta, amikor még nem hallja mindenki. Csak a felkelők. Bemondták, hogy a legmocskosabb a mártírok útja. Gondoltam, de most, hogy már be is mondják, csak úgy kapkodom a fejem, hogy mi ez, édes Isten. És annak idején mi hogy szittuk szegény Adolf bácsit? Jó, a Hitlert, igen. Sztalin elvtárshoz képest az a Hitler egyszerű polgárjogi aktivista. Tudod? Hát ilyen. Ez csak az ellenségeit írtotta, ez a tetű, csak aki mellette volt. Úgyhogy kész, politikát befejeztem, mert okádni kell, nem bírom. Képzeld, körülbelül összesen 2 hete lehettem vallásos. Még az lettem, beleszámítva a karantént, minden. Pláne, hogy most már nem kell bevonulni se, hát most már csak az leszek. Képzeld el, 2 hete voltam vallásos, amikor csoda történt. Megjelent nekem Szent Imre. Szent Pozsgai Imre. A neve legyen áldott. És azt mondta, 56-ban népfelkelés volt. Na, mondom, akkor már ezt is tudjuk. Kész. Majd nyakló nélkül jelennek meg a könyvek, és most mást írnak, mint mondjuk 2 éve. Azt mondja anyósom, azért, mert ezeket most már mély nyomással csinálják. És azokat elnyomással csinálták. Tehát úgy össze van keverve, mindegy, népfelkelés volt. 3 napig. Aztán Svájcból megjött grosszpapa, és akkor másnaptól ez volt neked nem népfelkelés. Azt mondta, hogy amit most bejárták, mondod, hát te olyat nem is hallod. Meg azt mondta, hogy ő, amit mondott Pozsgai elvtársai olyat, nem is olvasott. Hát, Jókai ritkán említi. Meg azt mondta, hogy ő repülőt tudta meg, amikor Svájcba jött hazafele. Hát ki az a hülye, aki fölvitt a népszabadságot? És hát ezt kell mondani, akkor még nincs vége, várjál. Azt mondta erre, német elvtársa szigorú. Ez nem ilyen egyszerű. Egy szóval nem lehet elintézni. Szóval, ez úgy volt, hogy 56 népfelkeléssel kezdődött, aztán lett forradalom, ami átment ellenforradalomba. Érted?
kurva jó neked. Mert én mind a hülyén. Akkor az utcán én mikor lőttem? Délelőtt vagy délután? Azért nem mindegy. Akkor én most akkor mi vagyok? Névfelkelő vagy rohadszal ellenforradalmát? Hát nem mindegy. A nyugdíj miatt, hát... Egyiket csak beleszámítják most már. Most mondja egyik haverom, és én mi vagyok, mert én meg is sebesültem. Hol? Hát a seggemen. Akkor gyáva vagy. Mert aki tisztességesen harcolt, azt itt lőtték meg. Fölül tudod? Aki meg húzta belé, puf, seggbe kész. Csodák vannak, csak kapkodj az ember a fejét. Jaj, anyósom a múltkor ment ki a temetőbe, vitte ezt a gyalogsági ásót magához. Ha, az egy komoly fegyver, ne viccelj. Ha-ha. Grúziába azzal lőttek fejbe 23 ember. Gázzal. És képzeld el, nem mondták meg, hogy milyen gázt használtak, mert akkor meg tudták volna gyógyítani a sebesülteket. Azt mondja anyósom, Géza. Biztosan meghalt ez a Sztalin. Hogy van ezt? Képzeld el, bevezették a kiási tilalmat most ott Grúziában, este 10-től. Az utcán megy két ilyen KDBG. Megy két ottani ávós, és képzeld el, a szürkületben egy alak, hogy futt át az úton. Puff, fejbe, kész. Azt mondja a katona a másiknak, még vagy borondulva? Tovaristi, hát hogy van ez? Még ölt fejbe lőni? Hát még csak 10 perc múlva lesz 10 óra. Hogy se ért volna haza, messze lakik. Hát hogy van, hogy lehet ezt keresni? Szóval alakul ez az egész, mit alakul? Például, na, szíveim, tessék, nem tartlak föl? Jó, képzeld el, ha neked valaki régebben mondja, hogy Magyarországon lesz új címere, hiszed? Nem, aztán most még már lesz. Aha. Egy illető hozzászólt, illetve mondta. Várja, milyen is szólt hozzá? Kint jobban rögnek, mint ott bent. Van erre egy jó víz, csak csúnya. Körül ír. Egyefele, igazad van! Tudnám, melyik vagy, amelyik beszél, mert sötétbe üszám, nagyon. Úgy nem kunst. Na, szóval, körülírom. Tudod, mi a különbség a jobb és a bal között? Mind a kettő föláll, csak a bal hozzá is szól. Na, egy ilyen szólt hozzá, tudod? Persze. Azt mondja, hogy Nem köl a címerbe, a korona nem köl. Már a király ne gyűjjön vissza, már a munkás osztály kizsákmányoló király. A nem köl, mert ne gyűjjön vissza, mert a király a koronába nem köl a korona a címerbe. Megint új volt, csak mondtam, hogy fél óránként kell legyen. Na, azonnal telefonon fölhívtam 6-8 királyt, és feltettem a kérdést, melyik ők vállalná, hogy a maga a magyar munkásosztályt jobban kizsákmányolja, mint ahogy van. Egy sem merte, azt mondta, ez az elvtársak dolga. Ez nem megyünk. Ilyen. Ők egy elvtárskám, ne szarjál be. Nem jön vissza a király. Nem jön vissza. A francia akarja, hogy visszajöjjön. Ne jöjjön. De te se. Na szóval, alany szíveim, lesz új címer, azt már eldöntötték, hogy nem lesz benne szerszám. Milyen? Na milyen? Na, szecskavágó, milyen? Neked mindegy, ezek szerint. És még valami, nem lesz benne ilyen ágas nap se. A hétbe bemondták, hogy a csillagot a helyére kell tenni. Na, azt kéne még megkeresni.
Szóval, na minden, szóval lesz címer, képzeld el, két javaslat van, azt mondták, hogy majd a nép az fog dönteni. Hát ez igen, ez ilyen. A címert az mindig a nép dönti. Aztán utána jó, meg is takarsz, amikor már lenni van, tudod? Mondom a nyolcsomnak, mama, hát ne vicceljen, a zászló is megváltozik. Nem lesz piros fej, maradjon már Istenbe már. Színe az marad, csak másfele fog lobogni. Hát de nem úgy, szóval csomó minden alakul, csak hát szépen ugye, hát legyen, meg türelmünk legyen, meg minden legyen, meg enni legyen. Pár hete itt tartották a KGST tanácskozást, és kimondtak, amit bemondták, hogy a KGST előregedett. Azt mondja anyósom, egy szart halva született. De gondold el, gazdasági tömörülés, és mi a mi jellemző, hogy senki nem tud fizetni a másiknak. Hát akkor a habukra. Most végre ez a Dél-Korea szóba állt velünk, hát ilyette. Ezt nem mesélem el, Ájusz. Tudod, mit csinálnak? Amit megvesznek tőlünk, kifizetik. Hát ez szülye. Hát ez szülye. Hát. Ha mi ez? Hát ez szülye. Hát. A régi rendszerünket fölborítsa. És ahogy a Dél-Korea szóba állt velünk, a testvér, szocialista, észak-népi Korea, mindjárt puff jött nekünk, ja, képzeld, de megharagudtak, és bevezették a vízumkényszert. De jó! Én ugye még arra tévedtem volna, képzeld, hogy Kim Il-sung delegott egymagával. Megindulj, látod?

0: férje van.
1: Nézd ma a vasedényt. Belépője van. A one, two, three.
2: One, two, three.
1: Hát akkor. Four, five, six.
2: Még több lesz.
1: Ezen a héten már nem igen. Hat, hét, nyolc.
2: Sok. Üres volt.
1: Az elvtársak megint emelni akarnak valamit, de most már csak a lábukat tudják. Figyelj, egy kis perestrojka. Raz, dva, tri.
2: Va, sok.
1: Kicsiri. Komendatóra, ne tűnj. Bolond is lennék, normálisnak lennék.

akinek nem ment el, még nem biztos, hogy van. Bolond vagyok, ezt büszkén vállalom, nekem a felsőbb szervekkel van pár bajom. A szem, a fül, a szaglás, ide fent a padlás, a szám kicsi, az átlag sem nagyobb.

az orrocsi nem vagy, minden hiába. Valami bűzlik Dániába. CB 23-52. Minden taxis menjen ki Ercsibe. Mi van, király? Becsajoz?

az illat, több iparágban valami bűzlik Dániát. Ne sápadj egy kis szemüveges Dániát, mondtam. Cseppelművekről szó nem volt. Ne keverd össze a szavakat, csak a szemét, és szemét cserék, nem hoznak végső megoldásokat. Uram, légy szíves, fogd be a számot! Fölé ment. Atyám, rám ne haragudj, atyám, én becsületes vagyok. Engem nem vettek fel a jogi egyetemre. Én ügyész már nem lehetek, csak tisztességes benzinkutrabló. Ahhoz meg hülyébbnek kéne lennem. Tévében láttátok őket? Két korosztály képviseltette magát. Benzinkut úgy, egyik a fiatal, tudod, a jövő záloga. Dögöljek meg, ha kiváltom. Ilyen kis egytüdejű diszkópatkán, ilyen pofont nem bírja állva. Azt mondja neki a rendőr, miért rabolta ki a benzinkutat? Hát az, úgy van, elvesztettem az ergó lemezemet, meg anyám ergós üvegét. Otthon mindenem megvolt, hifi tornyom videóm, izgalomra vágytam. Na Pubi, ha legközelebb izgalomra vágysz, akkor ott van mindjárt a jobb kezed. Hát nem mondom, babra munka, de hát... Tudod? A végén legalább nem kell szakítani, tudod? Izgalomra vágyod, mit szólsz? Arany szívem. A másik az már egy magas

A korosztály az ilyen közművelt barom. Hogy történt? Az úgy történt, hogy a raboló az a pénzzel egy Dacia-val elszáguldott. Ezen bukott le. Mert mint tudjuk, elvtársak, a Dacia sok mindent tud. Hát egyet nem, hát ide száguldani, hát na. Széttesik, elrohad mindent, így érted? Hát száguldani azt, de most jön be új típus, kérhetsz típus módosítást, jön be új Dacia, tudod mi a kikötés? Nem lehet előtte magyarul beszélni. Igen, mert állítólag visszamondja az apjának. Nem, én... Uram, ezt nem hallottad? Hát akkor te halhatatlan vagy. És ha azt, ezt elmesélem. Találkozik két amerikás magyar, azt mondja egyik a másiknak, nem ismersz meg? Ha nem. Ha nem mond ma, ha nem mondtam. Dehogy nem, ha nem hat. A rosszabb, hát persze, hogy... Az. Engel, na nem. Tényleg, ha biztos. Na nézd rám, igyek. Így se, úgy se. Hát nem mond már, hát együtt lőttük a pártházat. Mikor? Melyiket? Hát mikor melyiket? Nem hallottad? Hát... Egyébként uram, gáz van. Mert nincs gáz. Mi van a csőben, mi? Mi? Akkor is. Valami bűzlik, Dániel. Vagy itt.

0: de nem viselem el. Ennyi a mellékből, és most jobbra akarom mondani, balra el. Arany szíveim, arra vagyok kíváncsi, ez a repülő hol fog leszállni? Itt. Jövök a néphez, várja. Arany drága bogaraim. No. Igen, szeretném megköszönni az illetékes elvtársaknak a bizalmat, mert nehéz időben nem maradtam az ulicán. Strace, Evnyuv. Csak hogy tudod. Igen, szeretném megköszönni a bizalmat. A nehéz időben az elvtársak voltak olyan kedvesek, hogy ide beengedték a bevételt. Nagyon számolt ki. 500-szor, azért az már köfa. Abban már benne van a tehó is. Előbb mondtam, hogy bizalmat kaptam azért. Bizalom ide, bizalom oda. Csak beültettek oda egy fülest. Egyik szeme piros, másik meg sárga. Itt szabad sose lesz. Tornázzál. Olyan, mint amikor a TV fórum műsorában a miniszter kérdést kap. Pintvin eszik a Józsi, mi? De legszívesebben röpülnék. A rendkívüli adásnapot figyelted? A egyik minisztert vallotta négy riporter, de végén nem vitték el, az valami csuda volt. És minden a miniszter mindjárt válaszolt, hogy másfél órán keresztül mondta, hogy egyszer nem mondta, hogy én. Mindig ő, és akkor őt a válasza, hogy a kapacitás, meg a volumen, meg a vállalati szabályzó, meg az éves szintre, meg a... Nem ilyen komplikált ez. Kombácsi megmondta. Ha a kupleráj nem megy, nem a bútorokat kell kicserélni, hanem a kurvákat. Ez ilyen egyszerű. Na. Szeretettel köszöntöm a sajtó jelenlevő képviselőit. Pusztantást nekik. Szeretem őket annyira, amennyire ők szeretnek engem. De most nem cikiből mondom. Olyan béke van köztünk, vagy nincs tinta, nem tudom, de... De komolyan szeretek. Itt a példa, nézd meg. A premier előtt egy nappal az Országvilág címlapján megjelent a fényképem. Ofélia, politikai kabaré. Ez a szeretet. De volt benne féltő figyelmeztetés is. Az első oldalra kiírták, hogy Ofélia, egészségedre. De... Ezzel most miért kell nevetni? Hát így illik, nem? Na látod, kis szívem. Operában nyugodtan elmehetnéd fűszenteni, ezt nem mondják. Haha, az biztos. Pedig az a kultúra, tudod? Anyám, imádlak téged, a pci egészségére, nem mondják. Na most mit hagytuk abba? Ja, megvan. Szóval. Ez a szeretet, Ofélia, politikai kabaré, de volt benne féltő figyelmeztetés is. Első oldalra kiírták, hogy Ofélia, politikai kabaré, a hátsóra meg azt, hogy Szibéria gazdag vidék. Na most tűzszentsé! Na de nem érdekes, mert bírom a hideget, tudod, hogy van. Fundabugyit magamra kaptam, azt bam, és akkor mi van? Tudok egy viccet, várjál! Illetve nem vicc, de tudom. Képzeld el, Szibéria legtávolabbi részén borzasztó állapotok vannak, már így természetrajzilag. -96 fok hideg, képzeld. Meg mínusz is. Az havonta. Na most képzeld el. Hordja a szél a havat. Hó, hordja a szelet. Mindenki hord mindent. Jó, mert hideg van, most mondtam. Hallod? A konyhába benn vannak a farkasok. Farkaselvtársék, ott főznek benne. Szaharovra, vagy a szamovára. A nap fő se kell. Egyszer főket, akkor leverték, aztán azóta nem kell fő. Ott Szibériában nagy építkezés folyik, energiatakarékos építkezés, hűtőházat építenek, képzeld el. Azt mondja egyik munkás a másiknak, hogy Iván, mi van? Gyere, van egy üveg vodkám. Lekiabáltam, arra elvisznek. Innen, hova? Tudod, vigyázni kell, tudod, vigyázni kell. Amikor valami új műsor van, ki kell próbálni, mert nálunk ugye cenzúra az nincsen, csak hát ki kell próbálni. Ja, hogy van-e? Kipróbáltuk ezt a műsort is, nem is akárhol. Fogadás volt a BM-ben, képzeld el. Ingyen, Békás Megyeren. És tudod, tartott a miniszter elvtárs, és nekem szóltak, hogy oda el akarok menni. Na, kér... Rossz vagy. Nyugodj meg, te is mennél, ha megtudnád, hogy akarsz. Nyugodj meg. Na, ott a műsort elmondtam, azért mondtam el, mert úgyis visszajutna hozzájuk, tudod? Hogy olyan csatornájuk van, te... Csak soha nem dugul el. Állandóan karba van, tartva. Tudod? Ezt nem akartam én se elérni, hogy van ilyen csatorna, de aztán tapasztalatból rájöttem. Laktunk egy hotel szobában, haverok négyen. Három a szobában fenn volt, én meg megyek fel, adom a kis pincér csajnak, hogy csókolom. Hozzon már fel a szobában nekünk négy üveg sör. Megyek föl, benyitok. Te ezek ott hárman, gatyában. Úgy szitták a rendszert. Mit? Hogy melyik rendszer? Nem ide valósi vagy? Melyik? Pont most veszi a tévé, látod? Melyik rendszert? A nagy választék nincs, az igaz. Ezt a VHS rendszert. Az már nem tudod melyik, mi? Akkor te szíthatsz mindent, neked szabad. Csak kérjél róla papírt, illetve cédulát. Ja, fele is elég. Na, kérlek szépen. Ezek ott hárman olyanokat mondtak, de már több ilyen balhém volt velük. Múltkor bementem velük a WC-be, képzeld el. Hát nem úgy értem, hanem úgy rendel. Fúj, ronda vagy. Te, na maradjál már csöndben. Miért? Maradjál! Ssss! WC-be jött, nem lehet mutatni a WC-be. Ssss! Miért? Miért, te hülye? Ott a kagyló. Azon keresztül meghallják, aki troppig fölmegy. Egész be a helyi megyeibe, ne viccelj. Hangulatjelentés. Csak nem tudom hosszabban mondani. Az egyik azt mondta, hogy azért van a patkánynak négy lába, hogy hamarabb eléri a kukát, mint a nyugdíjas. Meghallják, te szerint. Meghallják. Meg hogy várják. A nyugdíjasoknak azért adják be tetanusz injekciót, mert veszettül érzik magukat. Hogyan hallják meg? Na ide figyelj, oda mentem a vízcsaphoz, a csapot kinyitottam. Mondom bele a vízcsapba, hogy főhadd nagy elvtárs. Legyen szíves a szobánkba fölküldetni négy üveg sört. Csapot elzártam. Kopognak. Nyílik az ajtó, ott a kislány, kezében a négy üveg sört. Na ezek hárman puf, mindjárt lájultak. Na kinek volt igaz a hülyé? Úgy, hogy meghallják, hülyé. Na a kislány megy, azt mondja az ajtóból, vissza, mi vissz? Mi a baj? Azért meg két három percet késtem, nem kellett volna szólni a főhadnagy elvtársnak. Jó, vigyázni kell, tudod, vigyázni. De igen, különben szeretnek, nem? Jó, hadd meséljem el. Azt mondja rendőr a kisfiam, ide figyelj, nagyfiam. Tanuld meg. Ez a hüvelykő mutató új, középső új, gyűrűs új, kis új. Most mondd el te. Csak előbb összekeverem. Ezt csak úgy mondtam, ez nem, ez nincs. Ez csak úgy hülyeség van. De engem különben szeretnek, kaptam tőlük 20 évre képeslapot, képzeld el. Ha nem a nyúl volt rajta a tojásaival, nem. Az én autóm éppen költött. Rájuk. Oda volt írva a fényképre, hogy 87 kilométeres sebességgel lakott területen. Hát mondom, nem stimmel. Soha nem mentem ilyen lassan. Nem létezik. Tovább nézve az derült ki, megtörtént, kocsiban nem ült senki. Üres autó az út szélén parkolt, és egy másik kocsi 87-tel elment mellette. Éberék mindjárt, platy, lefényképezték egy képre a két autót. Nekem küldték ki, világos, nem? Mert amelyik autó ment, annak a rendszámtáblája, így mozgott, tudod? Az enyém meg mind a hülye, így áll. Hát persze, hogy lefényképezünk. Na, mindjárt írtam egy levelet. Kedves Fix Y. Fix, ne viccelj, persze. Azt mondták, egy darabig még marad. Amíg az érdemeit fölismerik. Átolvastam a kreszt, az van benne, hogy lakott területen 60 km-es sebességgel lehet menni. De hogy 87-en nem lehet állni. Na ezt csak azért meséltem el, tudod, hogy te is vedd észre, hogy vannak sokan, akiknek az így gyors lenne, hogyha...
1: Falun rengeteg, az

0: Van hely, meg volt hely, meg lesz hely, ahol zsírra, húsra, vajra adnak ki jegyet. Mi van? Van ott rokon? Dizidált, mi? Oda? Máskor ne engedd, térkép néki.
1: Van hely, ahol zsírra, húsra, vajra adnak ki jegyet, de jegyre mindent megkapni.
2: Ó, nem lehet.
1: A hús, a tej, a vaj, biztos, hogy drágább, mint tavaly. De itt a hús, a tej, a vaj.

0: amit nem beszéltünk még meg. Hol? Ne vigyorogjál már te! Mivel jöttél, busszal? Szóval, kérlek szépen, nem tudom, te hogy tudod, hogy múlt hónap vége fele volt-e, e ülés-e, a Margit kér, vagy nem-e volt-e, e ülés-e? Na csak azért, hogy most volt-e, nem-e, vagy e-nem-e, vagy volt-e, mert az újság azt hozta, hogy kb. Ülés volt. Hát nekem ne körülbelüzzenek, gyerekek. Mondják meg, hogy volt, vagy nem volt. Hoztak döntést is. Tudod, hogy elsőjétől mi lesz ez? Tartós fogyasztási cikk. Sovány, ne röhögjél rajtam, jó? Sovány, amire én elkezdek fogyni, te már rég emlékmű leszel.
1: Nem mondok én oly maszlagot, hogy mi vagyunk a földi gazdagok. Ha nem félünk engedni a bátrakat merni, akkor talán az országot nem kell dobra verni.

0: Na, Ferrari! Na, Ferrari! Gyerünk, Ferrari! Menjünk!
1: Na, nézem, mi következik? Nem viccelek, ide van fölírva, nézd meg. Mit nem szabad elmondani? Francek, meg ezért ezt már elmondtam. De még nem jogerős, nem érdekes. Várjál! Olyat mondok, amit szabad. Kicsit hülye, de azért jó. Képzeld el, valahol egy anyós haldoklik. Hát ugye nem csak hétköznapok vannak. Na most gondold, de... Mit? Hát a dolgát rendesen csinálja, hogy jaj, meghalok. Jaj, meghalok, jaj. Jaj, a plafonon meg egy pók van. Az mondja neki a veje, mama, az Isten itt neki. Egyszerre csak egyre figyeljen. Marhaság, mi? Ilyen van még, várj, ezt ebből van. Anyósnak a veje éppen szolgálatban van. Most van a váltónál. Mama meg megy arra kerékpárral. Hová megy, mama?
2: A temetőbe.
1: És ki hozza vissza a biciklit? Nagy maradság, mi? Ilyet szabad, de van olyan, amit nem teljesen szabad. Egyik alkalommal mondtam, hogy pajtás, ez a tetves kapitalizmus. Haldoklik. Ez úgy tetszett nekik. De nem tudom, ebbe hisznek. Hát ha már Isten nincs, kell egy fix pont, gyerekek. Nem, nincsen. Ma Isten mondja, no, már régen nincs. Most már lassan majd megint lesz. Hát, Már Muhamed sincs, azt képzeld. Nem az Ali, az a másik. Az a sita vagy, suta vagy, semita vagy. No, az sincs már. Egész família kipusztul, képzeld. Hú, de elmentem a nagyatéki tárgyalásra. Na, szóval ezt mondtam, hogy pajtás, a tetves kapitalizmus haldoklik. Innentől ment az olló. Figyeld meg, ha ez a kapitalizmus megdöglik és elássák, Lenni is jobban fog élni, mint mi itt fel. És amikor éjfélkor szellemjárás lesz, hogy ne szórakozzál már. Az itt a magam vagyok szellem, de hát itt kollektív szellem van, gyerekek, hát ez nem úgy megy. Attól mész a falnak, mi? Szóval éjfélkor, mikor szellemjárás lesz, hogy akkor nem jön föl kísérteni, hanem mi megyünk le enni. Tudod? Azt mondták, hogy ezt szilveszterkor nem lehet elmondani. De az önök kérték be május 1-én, akkor meg nem kérték, képzeld el. Pedig ha a fővonulók kérik, hát akkor kiviszik a térre. Láttál már ilyen fővonulók kérik show business-t? Hát te? A tömeg ugye innen megy arra, mert a végén kapja a sört meg a virslit. Na most Józsi bátyó pedig a járda szélén viszi a luttalpait, tudod? Nyakában van két lubbalom, meg a felesége. Józsi bácsi régi sportember volt, bal hátvéd volt a partizánoknál, mikor vonultak vissza, mindenki rajta esett keresztül. Ezért csak rá emlékeznek. Na most képzeld el, vonul, azt mondja, oda megy hozzá ez a justice reporter László, képzeld el, ez a sokkoló, persze. Ha az biztos. Akkor le akartak fényképezni egy ilyen szerencsétlenséget. Nem volt hulla, hát nem befeküdt. Képzeld el. Csak hogy a műsor jól legyen. Na most azt mondja Józsi bácsinak, hogy mit szeretne a televízióban este cserébe látni? Milyen cserébe? Hát nem ingyen vonulnak, milyen cserébe? Az meg mindjárt mondta rá, hogy a brigárddal megbeszéltük, mert megbeszéltük a brigárddal. Mit beszéltél meg, te másik lökött? Hát ki mondta neked előre, hogy téged fognak megkérdezni? Spontán Gizi Ferihegyről, mi? Megbeszéltük a brigárddal, mert orbaszájba brigád vagyunk. Többszörösen cucilista aranyeres brigád. Igen, meg kulturális brigád is vagyunk. Nagyon szeressük a kulturálist. Komoly zenét aztat nagyon szeressük. A vonós négyest azt meg kurvára. Nagyon nálunk volt a Bartók Béla út elvtárs. Nálunk volt. Gyűjteni volt a Bartók Béla út elvtárs, gyűjtek barna bőrkabátba, géppisztolya, mindent elvittek. Gyűjtöttek. Mit? Ja, nem a Bartók volt. Most jelenti a TASZ. Ja, megvolt. Bartók az verset vitte, az Isten áldja meg érte. Népi eredeti, népi kultúra is vár, mikét vitte. Jó, a húsos káposzta. A népi kanyargós a vége. Jó, a húsos káposzta. A kutya körbe húgyozta. Ezen te nevetsz? Hú, de műveletlen vagy, annál biztos. Na, nem is mondom. Szóval a brigáddal megbeszéltük, hogy szeretnénk látni azt a nagy szovjet zeneszerzőt, azt a kacsaturást. Vagy a hacsatarjánt. Te lovába, Májóska, hát egy faluba gyűjtünk el, mi nem segítesz. Csak te rendőrnek mentél. Jó, rendőr meg neki ment, tessék elképzelni. Jó, na mindegy, most már másról beszélünk, mert egy... Mit röhögsz már, mit röhögsz? Libero. Hát ha ilyeneket mondok, akkor köl. Tévéreklámot figyelitek? Majdnem minden reklámban van két-három ilyen pelenka reklám. Hát elvtársak. Ennyire szarba vagyunk? Vagy... Hogy vannak? Na, hol van? Aran drága tündér virágos kertjeim. Képzeljétek el. Mi? Kedves vagyok? Ja. Azt hiszem, hogy beteg leszek, akkor vagyok ilyen. Akkor bennem van a vírus. Az egri bika vírus. Képzeld el. Az egyik vezetőnk, aztán meg a másik, azt mondta a televízióban, valami beugrott, várjál. Most komolyan, nem hülyeskedünk. Szabadságelvtársak. A videótongyár meghirdetett egyoldalú moratóriumot, mely szerint, amíg a rohadt amerikai imperialisták nem hajtanak végre föld alatti atomrobbantást, addig a videótongyár se robbantja fel a Color Star TV készülékeit. Szabadság. Hát ez már valami. Na most, Amerika nem vette komolyan atomot, fölrobbantottak, nesze neked Debrecenben másnap, fölrobbant a tévé, kész! Ez már békeharc. Én nem is tudtam eddig, hogy a videóton hadi üzem. Békehadi. Képzeld el, sumák módra belecsempészik a televízióba robbanó anyagot, kérdem. Bele van éjszakai műszakban, amikor nem látom senki. Bele van a tévét. Na látod, te is megijedtél. Ez jobb, mint a műsor, mert ezen nem alszasz el. Jajam, Géza, mit durrant a Giza ura, Géza? Te ebből a televízióban eladnak egy évben 4 darabot nyugatra, az már 4 fasiszta ház, ami leég. Alonszív, ezeket nem kell drága pénzé megszállni. Csak nyugodtan nézzék a televíziót. Mire jön az utolsó képújság, mi már győztünk. Gyerekek. És van több ilyen üzem, képzeld el. Voltunk Mezőhegyesen a Ménest meglátogatni. Nem mertem a lóra fölülni. Azért, mert leszakadhagyjad már. Bele van téve a lóba is a robbanó anyag. Bizony, durrogott, bizony. Tolóvat nem vitte szét, mert nem volt lefolytva. Tudod? Gyakorló ló volt ez még csak. Lefogadom, ma a videótomban rakétát gyártanának, az még nem robbanna föl. Azon lehetne fogni a csekettőt. Az se kisebb csapás, hidd el. A mentőket végig. Plékaszni, mentő. Röhely. A Frédi Béni kocsia, tudod, ez a... Ez ezhez képest már turbó volt. Na, szóval. Az egyik vezetőnk, aztán meg a másik azt mondta a televízióban, hogy elvtársak, a legfelsőbb vezetésnek mostantól tovább már nem kell lakkozni. Kibontom, mert így nem eszed. Géza bácsi megcsócsálja, várja. Szóval, ez azt jelenti, hogy a legfelsőbb vezetésnek az embereket mostantól tovább már nem kell hűíteni. Elértünk egy szintet, elvtársak. Kész. Mostantól mindenkinek őszintén meg kell mondani a felit. Az egyharmadának meg kell mondani. Tehát minek lakkozni, nem? Azért, mert fénylik, a szaga ugyanaz. Hát gondold el. Ja, van egy példa, erre elmesélem. Hozzánk a lakásba az ablakon berepült egy légy. Hát nem, Oscar Díjas, ilyen kis egyszerű. Ja, olyan snasz mezei. Most képzeld el, megy körbe, nézi a tapétát. Mint házigazda, mindjárt mondtam, hogy érte a tapéta. Nem is tudtad róla? Már ne viccelj. Itt a Ciril nekem. Itt meg a metód, nézd meg. Szóval így mondtam, hogy eltette a Péter, mert múlt idő. Na most kérlek szépen. Igen, mert már lerohadt a falról, csak azt akarom. Ez ennyire tetszik neked? Akkor mondok ilyet, még várjál. Szórom szét fruti helyett. Kérlek szépen, nem tudom, olvastál indián könyveket. Tudod, hogy hívják Sólyom nagyfőnök 8. fiát? Vosszem. De hülye vagyok. Na, szóval kérlek szépen. Megy körbe, nézi a tapétát, nem mondom, szebaj pajtás, mindjárt leszpriszollak. Volt kis kacomba, az a spray, az a izé-spray, az a kemotoximaxi, vagy mi a túról. Az a légyölő szír, vagy szer, vagy a harmadik. Na most képzeld el, a légy mit szedve röpüli, rászpriszollok, azt mondja a légy, mi van öreg, szelesz? Hát, én majdnem főfordultam, a légy az, az nyugodtan ment tovább, azt mondja, ezt az aljért, Istenem, hát máskor hozom az asszonyt is. Azt mondja, légy ott, tudulú, szebaj pajtás nem úsztad meg, előkaptam a szifonérből a hajlakot, rászprisszantottam a hajlakkal, nyugodtan repült tovább, a lak kezdett megkötni, azt mondja, légy, nézd már, szentségi, de megöregettem. Puffba levesembe, szóval azért mondom, hogy nem kell lakkozni. Van egy másik példa. Bagolj, hagyjál már. Ügyelünk hülyül. Kitűnő ügyelünk van. Minden este föltalál ide. Lefele már vinni kell. Na de hát gyerekek. Na szó, a vicc, a gyerekek, a vicc. Villamos megáll. Politika, egy szó nincs benne. Na műsoromban politikával nem, vagy ne. Bevigyenek. Még egyszer nem ne félj. Nem megyek be most már még vetítést esek. Mikor másodszor kijöttem először, képzeld el, azt mondta kapus, magára ez hoz fényt, vetét, mondom, ez mondja meg a gépésznek, ne nekem. Szóval a vicc. Villamos megállóban áll két ember, ez egy ilyen kettős megálló. Na most. Csak nem a Beszkártól vagy. Szóval, maga melyik villamosra vár, azt mondja a hármasra, és maga a hetesre. Ez a hármasra vár, ez a hetesre. Politika, egy szó nincs benne. Jön a villamos. Naj, naj, naj, naj, naj, naj. Ssss, ne csitíts. Megállóban meg pláne ne. Majd, ha már mentünk egy megállót. Terv szerint. Gyalog. Ez a hármasra vár, ez a hetesre. Villamos, aki politika, egy szó. Villamosra ki van írva 37-es. De jó, legalább együtt megyünk. A lényeg, hogy már menjünk, tudod, az viszont megoldás kell, mert a fél megoldás, az csak a Schusternak jó, nem tudom, ismered-e. Schuster az inasát sámfával fejbe akarta vágni. Páfa meg lekapta a fejét. Na, Schuster felesége meg éppen belépett. És így puf pofán. Azt mondja, Schuster így se rossz. Szóval azért mondom, hogy félmegoldással nem megyünk semmire, egy példa félmegoldással. Mint tudod ugye, alma termelő ország vagyunk. Na most, egy évben mennyi alma rohad ránk? Sok, az kevés, ne viccelj már. Amennyit terem, tudod? Na most, hogy ne rohadjon ránk ennyi alma, van már okos félmegoldás, szépen vágják ki a fákat. De már abba hagyták, nem azért, mert az eszük megjött, mert nem lehet kapni fűrészlapot, tudod? Szóval, megoldás kell, és még valami előrelátás.
3: Gyere már közelebb, na. Hülye fotilveréb figyel. Olyan időket élünk, legalábbis ma délben még az volt. Mit? Hallottál valamit? Ma esti hírek nem mondta be. Itthon se. Szóval, olyan időket élünk, hogy odaadják ugye a maszek taxit, a kis bótot, a nagy bótot, azt még nem. Várd ki, odaadják. Az elvtársak ugyanis előrelátóak. Tudják, hogyha nem adják oda, mi történik? Erről van szó. Látom, régi munkásmozgalmi ember. Melyik butika tiédé? Szóval, ha nem adják oda, ellopják. Na most este odaadják, tudják, kinél van, reggel vissza lehet venni. Kész, egyszerű ez. Csináltak már ilyet, kis különbséggel, akkor este nem adták oda, és reggel mégis elvették. Tudod? És sokan ettől féltik a szocializmust. Nem kell, gyerekek, nem. Ez a kiút a szocializmusba. Kicsit szeppentek vagytok, nem? Mi zavar benneteket, a tévé vagy én? Mert olyan furcsán ülnek, ugye. Egyébként ezt dögöljek meg, ha megértem. Egy-egy 150 forint. Eljöttetek négyen, anyád nyugdíjának lőtek. A jegyre válsz 3 hónapig, és meg beülsz ide beszarni. Ha ezt értem... Na várj, akkor mondok nem politikát, várjál. Kicsit jó érez magad. Képzeld el, könyvnapon a könyvsátorba bemegy egy ember, mert éppen kezdett esni. Na most... Mit? Könyvér ment, persze, könyvér. Világos. Akkor az a rengeteg könyvreklám, minek, ha úgyis viszik. Azt mondja Manus, kari csókolom. Meg akarom venni azt a könyvet. Ja, azt a könyvet már a hokedli egyik lába röviden. És mi a címe? Lenin uthat. Azt a nép művelt anyádat. Hogy legyi akadály a hév előtt. Én a könyv címét kérdezem. A könyv címe? Jó, hol biztos. Kilóga. Nem emi. Lóga ki. Lógika. A lógigája, tudom én, hogy vegyenek tőled vért. Ács kapocsal. A kubai vendégmunkások. Maga nem tudja, mi a logika?
4: Ha? Nem régen lakunk, ám még csak itt az az igazság.
3: Na, elmagyarázom magának, jó? Figyeljál rám szépen, merően, úgy. Na. Fejből kilát? Micsoda perspektíva? Na figyeljen szépen ide. Mondjuk. Beszéljük. Például, na. Plr. Ha magának otthon van akváriuma, akkor logikus, hogy maga szereti a természetet. Másik példa. Ha maga szereti a halat, logikus, hogy szereti a halászlét. Na, ugorjunk egy évet. Ha maga nem szívesen feküdne be egy ágyba egy jó kis kemény csöcsű fiatal lány mellé, akkor logikus, hogy maga buzi. Tessék becsomagolni. Na, viszi haza, találkozik a barátjával, azt mondja, te, megvettem a könyvát. Biztos, jó. Mit? Könyv, mondom, logika. Jó, nem tudod, de mi a logika, medve anyám? Nem tudod, de hogy engedtek be a munkásszállóra?
4: Na várjál, elmagyarázom neked, hogy mi a logika, elmagyarázom. Várjál, de figyelj ámram, merően szemedből ki a fejedbe. No. Neked otthon van akváriumod? Nincs, akkor buzi vagy. Hát ez kész. Ha nem? Jaj! A szemüveges szőkét, a szőkét figyeld azon a gitárral, figyeld. Belém van esve. Pedig soha nem biztattam, szóval semmi. Anyuci, menjen hozzád? Tudod, ki megy hozzád? A nyírfácska tánc.

Dolgozol, gyere kivonulni! Tóni, jó az utat róni, hagyd a füle béké. Tóni, giling-galang, ötvös igaz láttam.

külön rúgattak el a nácik. Elkablak én még nyekvesz, mert veszté várja. Neki adtam az ifjúságomat, így adta vissza, nézd meg. Hát hogy nézek ki? Mint a gubcikovói vízlépcső. Abba vagyok hagyva, a franc, a finom. Viszi a Damilt a rohadt, viszi? Hova tettem a szememet? Azt hiszem a pohárba, az asztalra. De jó, hogy nem vagyok iszákos. Hol néznék ki, mi? Lemosom a gyalázatot, az biztos. Elég már. Elég. Mi van, tata? Rossz a prostata? Hagyad... Nem, nem én voltam, láttad? Ha jól emlékszem, ez a második szobor, amit láttam ledőlni. Csak vigyorogjál! Nekem meg több, mint fél órát kell még ugatni. Ráértek még? Ó, de kár a francba. Gyülünk ebben a marha melegbe, nem hogy kimennénk. Ezt elmesélem, képzeld el. Valamelyik este ott ült egy hölgy, illetve egy nő. Én is közben tudtam meg. Itt tartunk, mondom, hogy ülünk ebben a marha melegben, nem, hogy kimennénk, mutattam így. Azt mondja, a hidákba. Mindjárt megáldottam. Attól lesz pupos. De az agyába gond a hidákba. Itt a végén mondtam, hogy aranyanyám, te egy lépés nem menj sehova. Aki ilyen szinten van, arra itthon van szükség. Nem is mondtam, volt még legott. Szoktam imádkozzani is. Melyik fülem csöng? Ja, jön a faszán. Előre. Volán GMK-sok, ismerjétek meg őket. Most mondtam, hogy előre. Ide előre. Első fuvar elvtársak. Úgy, atyám úszni megy. Tudod, mi az Ilija? Ő a jégtörőhajó. Apatimból már kétszer hoztuk vissza. Te meg húzódjál félre szépen. Ilyenkor már szabad, csak fölveszélyes. Atyám nem szeret nők belepofázzani, de csomó van az övén. Az övén nincsen, csak az övén. Miért? Hát akkor az ima.

bajcost, figyeld a bajcost. Kicsit még várunk, úgy fog röhögni. Ezt nem értem, 500-szor látta és így röhög. Légy meg. Míg az első 10-nél ilyen volt, akkor megértette és azóta azt egyfajtában. A másik az nem röhög, nézd meg. Most nősült. Elvette a perseit. Hát rászorult. Anyagilag, tudod? Hadd jövök már közelébe picint. Laudator, siótúr. A Tóni azt kérdezteti, a másik a faterót. Addig babrálhatok itt? Az a bizonytalanság. Vász rejám, s én megjövök, hogyha lesz nagyon. Nézd meg, ennek barna van, annak meg fehér, látod? Ez a bűnügyi, az a közlekedés rendészeti. Na, nem hülyeskedünk. Nincs ám 9 méter. Tudod, ki a lányújjá, hülye fakezű? Te gerjedsz. Elemet kell cserélni benned. Most milyen van? Góliát? Lapos? Ceruza nem érdekel, hogy mondjam. Kedi csókolom, szabad ez a hely? Elájulok. Azt hittem, a kútba esek, gyerekek. Olyan vagyok, mint a jövőtök. Mindig rátérdelek a végére. Zima. Téged dicsőítlek.

Atyám, nézd már, friss hal van. A Linda anyádat. Tükörpont, láttam már ilyet? Margit, Margit, du bist ein Limbr, ein Embrunger, Banderdor. Dögöljek meg, ha mögöttem nem áll két pap. Na, helyed le. De pikáns jön, figyeld. Ennél neves, akkor nem tudom a nevet, szóval. Komolyan, így rendesen. Ah, undokok vagytok, mit kell kinevetni a... Mit mondod, mikor jön? Le van már zárva az ülői út? Mert akkor egy hónap múlva jön. Van kapás, mi? Van kapás? Atyám! Nézem a tavaszt, húzom a ravasz. De nem rög, én meg ilyet nem látom. Atyám! Lemenjek pamutba? Csak a spulnyi kibírja visszafelé. Ne, nem rög, én meg ilyen. Figyeld, rossz állok neki, várjál. Süti-süti pogácsát mamának. Mamuba süti-süti pogácsát. Ez nem magyar, én meg ilyen. Lengyel vendégpap, nem? Akkor miért nem a bosnyákon áldja a törülközőt? Vagy tűröli a bosnyákot, mindegy már nekem. Süti-süti pogácsát. Ez nem egy tésztás fajta.

te hazamenni, vigyázz a gödör! Ha nem mondom, átlépni. Na, arany szíveim, nem tudom, hogy a híre elmentem már hozzátok. Mi most valahogy gazdaságilag nem állunk. Azt az ajtóba szorult édesanyádat. Látnálak így két szeggel. Egy lóvon. Elvtársak. Pihenj. Mi most gazdaságilag igenis, hogy állunk. Csak hogy benne. Télen volt szerencsénk, mert fagyott. Tudod, mi a jelszó nyárra? Nem mozog, mert hullámzik. És most, amikor valami jó irányban már végre el kellene indulnunk, tanítom a gyereknek a suliban, mit tanít, képzeld el? Altatót. Most, amikor mint a meszesnek menni kéne, de most langcam, mite buta, valami ismeretlen költő verse, hát ez a... Hogy is kezdődik? Lehunja kék szemét az ég, meg hogy lehunja sok szemét a... Sok szemét lehunyhatná, higgy el. Azok nem, ne félj, nem. Pedig most dorogon épült egy szemét égető, na, de meg, hogy mennek el? Dunna alatt alszik a rét. Aludj el szépen, kis elvtárs. Milyen Balázs, hagyjál a familiáddal békibe? Azért mindenkit ismerek. Mi? Na, szíveim. Hát a szavalást nektek most elmondom lakkozás hűítés nélkül, amiről szól. Remek darab te. Meg fogod szeretni. Figyelj, figyelj. Lépése sehova, figyelj. Így, ezt így kell. Televízióban nézd meg ez a vers mindegykinek. Abba így mondják, hogy... Ilyen mosor... Lehunja kék szemét az ég. Ez azt jelenti, hogy nagyelvtársak. Nekünk aztán beborult. Eddig sem mentünk, amíg sütött. Hát, amikor most már villámlik is, képzeld el. A Duna alatt alszik a rét. Talajvíz főgyütött. Hát igaza van, nem. Emelkedik minden, ő is emelkedik. Mondd már nekem, de őszintén. Ha a talajvíz szintje emelkedik, akkor magasabban lesz a béka segge is. Mert akkor hurrá, eltársad. Aludj el szép. Na most, várjál. A legesleg most még szebb jön, várjál. A villamos is alusz. Meg az autóbusz is. És a busz hol alszik, ha megfigyelted? Mindig a sorompónál. Én meg ilyet csinálom. Ez ilyen hülye, nem tudom milyen kiképzés, hogy Jóska, meg akarsz dögleni? Ja, gyere busszal. Kész. Mind a sorompó, meg a hateremi, aztán puf, 20 halott. Pedig azt mondták, takarékossági év van, ami felesleges, meg kell szüntetni. Na, mi a felesleges? A sorompó. Mert ha vonat jön, úgyis elzárja az utat, nem? Arany szívem. Ha meg nem jön, mindegy a sorompó. Csak így meredezik. Én meg irigykedek. Hagyjál már, ne szórakozz. Aludj el szépen. Na most várjál. Most aztán a méglegesleg még szebb jön. A távolságot. Jaj. Mint üveggolyót. Megkapod. Szép jövő vár rád, mi? Figyelted, pénzről szó nincs. Elvtárskám, távolságot kapsz. Ja, így ekkorát. Ide bele meg két üveggolyó, azt mehetsz, amire látsz. Most akkor pont tartunk. Képzeld el, bemenni az ABC áruházba, a vezető kutyáddal, és a pórázánál fogva így megpörgetnék, azt mondja az eladó, maga mit csinál? Ja, mit csinálnék? Körülnézek. Aludj el szépen, kísérte. Pedig téged ösztönözni kell, tudod? De nem a Népszabadságban, a pénztárban. Nem ugyanaz. Láttam mind a kettőt. Egyik nem ugyanaz.

téged érdekelték el tenni ebbe az egész buliba. Nem tudom, hallottad, de tengerjáró hajó éttermében cigány zenekar muzsikál, megy a bazsak, ahogy köl. Hajó, meg kell süllyednünk. Hát mindenki rohanna, menekülnek, ez a prímás a korlátnál, nyugodtan cigizik. Pail, mail. Illetve air, mail, ah, gyerekek. Égésföld, égésföld. Na, hajó. Megy Kusztóékhoz, és képzeld el. Azt mondja a kontrás, hát te meg vagy őrülve, te bibás. Hát te cigarettázol, miközben süllyed a hajó. Mit idegeskedsz a tiéd? Hol ugye szépen? Na most, várjál, most aztán a... Most már legesleg még szebb jön. Tűzoltó leszel. Vagy katona. Slussz. Kész. Várj a választás, kifújt. Valakinek dolgozni is kéne, föl sem merül. Hát már a katona az már utat épít. Ezt se értem te. Az utak nálunk állandóan fölfagynak ebben a kemény sarki télben, tudod? Svédország, Dánia az ilyen mediterrán vidék. Ott a hó olvadva esik, akarod tudni. Itt meg minden szar ráfagy. Egyszer kocsival a múltkor mentem egy ilyen úton, képzelj, az út tele volt ilyen bazi gödörrel, számoltam, hogy 10 méteren belül hány ilyen lulluk van. 2, 3, 4, 5, 6, 7, akkor ez az M7-es, biztos. Már kezdtem megszokni, hogy itt ilyen az út. Amikor az út hirtelen ilyen sima lett, mondom, mi az? Hát én hülye, átmentem Ausztriába. Aludjál szépen, kisebb. Na most, várjál, most a csúcsleg még csúcsszebb jön. A vadakat terelő, juhász leszel. Te meg etesd azt a ronyszemű édes anyádat, azt a hernyótalpast, ne engem. Egy. A vadakat nem tereli senki. 2. A juhász meg pláne. 3. Titeket terelnek, de vadul. Azt. A közgazdászok is. A közgazdász mondja meg, hogy mikor kell menni, meg hogy merre. Múltkor is. Elindultunk. Mentünk. Odaértünk! Nem ott volt! De hülyé! Hetente megyünk másfele! Hát ennyi irány már nincs is! Azon se lepődnék meg valamerre, mennénk, aztán már jönnénk szembe! Na, drágáim! Nagyon drágáim! És még milyen drágáim lesznek, várjátok csak! Szóval, nálunk most gazdaságilag rossz. Egyik haverom ment Amerikába pereputyást megnézni, és kint a rokonok azt kérdezték tőle, hogy aztán otthon? Hogy éltek? Jól. Na de hát bővebben. Nem jól. Szóval nálunk most gazdaságilag rossz, tudod? De nem most lett rossz, csak most vették észre, tudod? Ez olyan, mint a gyereknél a guminadrág kilukad. Nem akkor ment bele, amikor kijött belőle. Az összefüggéseket kell tisztán látni. Kis hazánkban 30-valahány éve játszanak szovjet filmeket, és úgy kezdődik minden szovjet film, hogy a film elején egy fiú meg egy csinos kislány. Így állnak. Kezdik van a kalapács meg a sarló, és így fordulnak be. Emberek, kié ez a szerszám? És 42 éve senki nem jelentkezik.

0: szépen!
1: Ő nagyon szereti, és azt is szereti, hogy más is szereti. Bubi! Menekül! Gyere, fiú!
2: És azt is szereti, hogy más is szereti.
1: Valencio!

0: Jaj! Én vagyok meg!
1: Bajum, bajum!
0: Bajum, bajum! Ennyi az idő. Füttől is nekem kell húzni. Nagyon szépen köszönöm. Éljen Rákosi! Éljen Rákosi! Éljen Rákosi! Úgy, ahogy abba hagyod.

0: Álljon oda a mikrofonhoz, mert adás van.
1: Adás?
0: Adás.
1: Véradás?
0: Maradjon meg. Szeretném magát bejelenteni.
1: Tudom, fiam, 42-ben is bejelentettél.
0: Apuka, ide figyeljen. Nagyon szépen megkérem, hagyja, hogy elmondjam, hogy mire. A dolgokat szeretném
1: elmondani. Nem a dolgokat kéne, fiam, hanem a témát.
0: Hogy is hiákod?
1: Meg a micsodát.
0: Hát nem...
1: Most nem is magadról, hanem rólam, édesapádról, aki annak idején...
0: Édesapuka, drága, amióta én magát síretettem, nem bírok magával.
1: Sinre?
0: Síretettem.
1: Először ugye befalazott.
0: De elég rosszul, mert megint itt dumál.
1: Aztán úgy beásott a kútba, hogy csak a fejem volt kint.
0: Apuka, mély hazudik. Nem volt kint a fej, rátoltam a szekrény. Mit hazudik? Elmondhatom, hogy miről van szó?
1: Otó. Na.
0: Idősebb Káló József, édesapám, el fogja énekelni ennek a szép baralánynak, hogy mondd ezt a mát, hogy már csak fogja sopam elénekelni.
1: Dombon van a háza.
0: Mi maga földmérő? Most őszintén. Papa, nem mindegy, hogy mi hol van, mert én elmondom, mi hol van, megadom a hangot, citerázok, maga énekel, és el van intézve, jó? Ne rendezkedjen. Na, gyerünk. Mi az, apuka? Mit néz? Nem látott még citerá? Mondja meg, hogy nem látott még citerá? Papa, olyan fárasztó lett, hogy nyugált kell magához beszélni. Még egyszer bemondom magát, jó? Idősebb Káló József, édesapám, ez van. El fogja énekelni, amit Kemecsén is elénekelt nagy sikerrel. Ennek a szép banalánynak fönn a dombon tégültem.
1: Dombon van a házra, mondd már ki!
0: Papa, mi maga a helytörténeti múzeum? Mondja meg, hogy egy telekönyvi kivonat. Ennek a szép banalánynak.
1: Melyiknek?
0: Aki lerántotta a tapétát. Egyébként a tapéta. Már itt tartunk. Megszereztük Békásmegyerbe ezt a gyönyörű lakást, igaz? Főmentünk a lakásba. Ott áll az öreg, és rángatja a tapétát a falra. No, mit csinál azt, hogy kicsomagolom a szobát?
1: Fárdat, fiam. Beköltöztem. Szerencsétlen édesapáddal ilyet csinálsz. Haza megyek, azt mondja, hogy van birkózógép a lakásban. Azt mondta, ki két drót a falból. Azt mondja, fogja meg birkózógép. Megfogja, úgy a falhoz vágott, azt mondja.

0: Jó. Megbeszéltük, amit meg kellett beszélni, most magad bejelentem, elénekel a dolgot. Szomszéd ma át fog kopogni, mert nem bír magával. Ott van, Soma bátyánk, aztán majd kopogtat, azt jól nézünk. Na, gyerünk, fater! Így az életben nem fogja végének élni. Lekéstük a kápolnás neki csatlakozás meg. Vagy énekelett az állomásfőnöknek Dombováron meg. Vagy benne az őrsön. Csak ott magát már végig se hallgassa.
1: Alsó őrsön.
0: Az kéne magának. Meg kővágó őrs. Sopron kőhidavágó őrs. Na jó, kész, tényleg a magának. Ennek a szép barna lánynak Dombóna Márcsot volt, és abban már énekel.
1: Dombóban a házas.
0: Ide figyeljen, fater. Még egyszer megmondja, hogy hol van. Én magát úgy hókon vágom, hogy németül fog beszélni, és leállom vizsgálni. Hát én még az életemben nem láttam, hogy egy ember állandóan elmondja, hogy mi hol van.
1: Én a dolgokat mondtam, fiam, az meg ott van a helyén.
0: Ennek a szép barna lánya kapjon bele, fater, ne cifrálj.

0: gyerünk! Erre vannak, hogy maga az első díjat számát elénekeljük. A Kemencsén első díjat elhozta. Elhozta az első.
1: A kabaré szalámia pedig világos, hogy hasek és sajó. Vadnai László ugyebár elkezdte, Nádasi László folytatta, Nóti Károly pedig, és ez az igazi rang, a paródiáját is megírta. A Móri Szüret, előadja Kibédi Ervin és Viola Mihály.
2: Fényűzés.
3: Mi?
2: Semmi, csak köszöntem, mondom, fényűzés.
3: Kérem, fényűzés.
2: Köszönöm jól.
3: Tessék?
2: Semmi, csak mondom, köszönöm, jól vagyok.
3: Miért? Kérdeztem én, hogy maga hogy van?
2: Nem.
3: Hát akkor?
2: Azért, mert maga nem kérdezte, attól én még mondhatom, hogy köszönöm, jól vagyok, nem?
3: Mondhatja, mondhatja, persze, hogy mondhatja.
2: Köszönöm, ő is jól van.
3: Kicsoda?
2: Feleségem, ő is jól van.
3: Kérdezte?
2: Nem kérdezte.
3: Ide figyeljen, ha azt fogja mondani, hogy a két gyermeke is jól van, én magára borítom az asztalt. Érted?
2: Lehet borítani, mind a ketten jól vannak.
3: Ne, az Isten áldja meg, ne bosszancson. Úgyis olyan fáradt vagyok.
2: Fáradt? Mi, hol volt?
3: A tenyészállat kiállításon voltam. Igen? A sógoromat akartam beprotezálni.
2: Sógorát?
3: Igen.
2: Hogy kiállítsák?
3: Mondja, hogy tud ilyen marhaságot mondani?
2: Miért? Amekkora ökör a maga sógora, nyugodtan kiállíthatja.
3: Hagyja már ezt a butaságot. Lóápolónak protezáltam be a sógoromat egy ló mellé.
2: Beteg?
3: Ki?
2: A ló.
3: Dehogy beteg.
2: Szimulált.
3: Nem is beteg, nem is szimulált.
2: Akkor minek neki ápoló?
3: Mert egy lovat ápolni kell.
2: Szóval mégis beteg.
3: Nem beteg. Ez egy nemes paripa, ezt ápolni kell. Lipicai mén.
2: Hová?
3: Hogy hová?
2: Most mondta, hogy a Lipicai mén.
3: Igen.
2: Hová mén a Lipicai?
3: Hová mén? Maga hülye. Mén. Érti? Himló.
2: Mi?
3: Himló.
2: Bárány?
3: Hogy bárány?
2: Bárány himlő.
3: Nem himlő, himló.
2: Ennek semmi értelme.
3: Dehogy nincs. Ezt így mondják, himló.
2: Ezt nem így mondják.
3: Ezt így mondják.
2: Így? Szóval én is mondhatom azt, hogy adó felügyeló.
3: Azt nem mondhatjam.
2: És hogy képviseló?
3: Mondja, hogy képviseló. A fel egye meg a maga fejét.
2: Mit és hogy tavaszi szelló?
3: Szelló, hagyjon engem olvasni.
2: Olvasson, van valami újság alapban?
3: Van.
2: Na.
3: Például a Nemzetiben felújítják az Otellót.
2: Mit?
3: Az Otellót. Ez egy színdarab. Na, a Belencei Mór.
2: Az írta?
3: De hogy az írta?
2: Hát most mondta, hogy egy színdarab írta Belencei Mór.
3: Még van maga őrülve. Otelló, az maga a Mór.
2: És ki a Velencei?
3: Ember, a Velencei Mórt úgy hívják, hogy Otelló.
2: Szóval az írta.
3: Shakespeare írta.
2: Shakespeare Mór?
3: Shakespeare Vilmos.
2: És ki a Mór?
3: Menjen a nyavajába, menjen, egészen beteg leszek ettől az embertől. Shakespeare Mór. Hát ilyet még nem is hallottam. Mondja, maga még nem hallotta, hogy egy Shakespeare egy nagy író volt?
2: Attól még lehetett Mór.
3: Nem lehetett.
2: Miért? Jókai is nagy író volt, és mégis Mór volt.
3: Ide figyeljen. Mór az egy fekete ember.
2: Nem mindegyik. Nekem van egy sógorom, vörös szakálla van, és mégis Mór.
3: Gönyörgök, hagyjon engem békében!
2: Ja, mit veszekszik velem? 3 hete nem láttam, ide jön veszekedni. Hol volt?
3: Hol? Jobb helyen, mint itt magával.
2: Na?
3: Szüreten voltam.
2: Ne mondja, Szüreten?
3: Igen.
2: Hol?
3: Tudja, hol van Mór?
2: Tudom, Nemzetiben. Igen.
3: Hogy a nemzetiben?
2: Azt mondta, hogy Otello, Mór a nemzetiben.
3: Ez nem az a Mór.
2: Nem?
3: Móron voltam született. Remekül éreztem magam. Egyet? 3 hétig voltam vendég egy vén kúriának.
2: Minek?
3: Egy vén kúriának.
2: Hallja, maga szépen beszél a házi asszonyáról.
3: Miféle házi asszonyról?
2: Most mondta, hogy vén kúria.
3: Hát ezt vidéken úgy mondják.
2: Ezt Pesten is így mondják. De nem a házi asszonyról.
3: Na hagyja már ezeket a butaságokat.
2: Jó, és mondja, milyen egy olyan szüret?
3: Milyen egy szüret? Bort préselnek.
2: És fröccsöt?
3: Fröccsöt nem.
2: Hosszú lépés?
3: Hosszú lépés sem.
2: Milyen szüret az akkor?
3: Mondja maga szerencsétlen. Maga nem tudja, hogy csinálják a bort?
2: Nem.
3: Hát ide figyelj. Először is ott van a tőke.
2: Külföldi?
3: Hogy külföldi?
2: Külföldi tőke.
3: Ne butáskodjon már. Szóval ott van a tőke. Aztán jön a sajtó.
2: Neki megy a tőke.
3: Kicsoda?
2: A sajtó.
3: Dehogy megy neki a tőkének?
2: Nem.
3: Olvass
2: el a Szabad Népet. Tudja az, hogy neki megy a tőkének, uram?
3: De nem arról a sajtóról van szó.
2: Népszava.
3: Írtsa meg, ez nem ilyen sajtó.
2: Pestízé.
3: Nem.
2: Más nem olvasok.
3: Ember, ide figyeljen. Itt a borsajtóról van szó.
2: Igen.
3: Van magának fogalma például arról, hogy csinálják a leánykát?
2: Mit?
3: Azt kérdeztem, hogy tudja-e maga, hogy csinálják a leánykát?
2: Úgy, mint a fiúcskát.
3: Maga szerencsétlen. Én a móri leánykáról beszélek.
2: Hogy se csinálják másképp itt Pesten?
3: Márszki!
4: Ma este a Sóder Klubban Bödőcs Tibor, Nogács Dániel, Hajdú Balázs. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hadházi László. Jó szórakozást!

0: Jó estét kívánok, szevasztok! Ismét itt vagyunk, mi is, ti is, ismét túl egy kampányon. Hát nem nagyon emlegetném a kampányt, de nekem feltűnt, hogy Budapest egyes helyein a választási kampány egybeesett a lomtalanítással. De tényleg, mert úgy volt, hogy Skubricskáné Manciger Eleonóra már ki volt ragasztva a villanyoszlopra, és közben jön a lomtalanítás, ami úgy indult, kapsz egy levelet, hogy lomtalanítás. Ó, a francba lomtalanítás lesz. Na, így lemaradjunk, itt a vigyük ki a sparhetet. Jövök este haza, mi a fene lomtalanítás van? Jó, téli gumi. Szomszéd mondja, veszélyes hulladék, nem harap, nem veszélyes. És Skubricskáné ott nézi a plakátra, hogy már szügyig ér a szemét. Hiába van kiírva, hogy jó úton járunk, ha már eltakarja. És akkor jönnek a recycling matadorok. Nyolcan betaposva egy rozsdafehér zsiguliba. Kis dzsuva, nem állunk meg, nagy kupac, nem? Ott az, lassítok, Ica ugrasz. És akkor Skubricskáné csak skublizza fentről a plakátról, hogy egy nagy barna asszony himalájászkodik fel a szemétcsomolugmára, felül a tetejére fészket rak. Enyém, nem piszkálod? De hát én hozom, tedd oda. Rágyújt egy cigarettára, és onnan üvölt a kisférje után, hogy Genyó! Mert így hívják, most mit rög? Erigyél be a mutatványos pékségbe! Látványpékség. Nekünk semmi nem jó, ahogy el van nevezve, nem? Van az érintőképernyős telefon, tudod, hogy hívják?
1: Oda nyúlós.
0: Furcsán beszélünk, nem? Nekünk semmi nem jó, hogy el van nevezve. Ha nagyanyám nekem azt mondta, hogy kisfiam görbölt be a verőcét, mert kidugja a fejét a talpastikoszt, leharapja a göbe. Én csináltam volna, tudom, mit jelent. De van értelme, mert az mondta, ugye, hogy görbölt be a verőcét, ami azt jelenti, hogy zárd be a kertkaput, de nem a tilitolival. Mert a reteszt tilitolinak hívjuk. Hanem görbölt be, azt egy kampóval kell csinálni, ami görbe, tehát azzal görbölünk. Mert kidugja a fejét a talpastik, az a kacsa. És leharapja a göbe, ami a disznó. De kérdezem, csókolom nagyom, miért nem ezt tetszik mondani, ugye? Úgyhogy menjél be a mutatványos pékségbe, hozzál kiflit! És így megyek a sorba, mert előmegy a felderítőgépjármű, blokkolva az egész város, és látom, hogy elől a Hűvösvölgyi úton, mintha leszállt volna az endövőr űrsikló, az a nagy fehér genyó, és így csúszik keresztbe a Moszkva tér felé. Hű, mondom, ez ritka esemény, utolérjük, már nem az volt. Valamelyik gazdagnak kiégett a szoláriumból egy cső, ki a téli gumi mellé, Gyula meglátta, és öcsém felgumipókozta keresztbe a zsigulira tetőre. Vitte haza. Vagy

Nem barnulni. Malacot sütni. Úgyhogy hát ez így volt. Na most a Margit híd... Nem vagytok vegások, hallom. Apa, kipróbáljuk ott, hallod? Miért? A szaunában azt hiszed, azon a kövön nem sül meg a tarja, mi? Na. Zabások. A Margit híd le van... Ne nézzél akkor így, nekik fogom mondani mindig erről. A Margit híd le van zárva tavaly augusztus 19-e óta. Honnan tudod? Mész, dugom, mi a francolban, dugom. Elmész a Margit híd alatt, távolodsz, egyszer csak egy táblára ez van kiírva. Hogy le van zárva mögötted az a szar, amit már láttál. De basszus, miért nem azt írod ki, hogy meddig, ugye? Nem, nálunk ez így van. És én kalandvágyból úgy éreztem, át kell, hogy menjek a Margit hídon. Nem kocsival. Gyalog, mert azzal lehet. Ki is van írva, hogy kerékpárra behajtani tilos, 28 biciklis számoltam meg. Van itt oldalt egy ilyen oroszlán simogatós, ilyen drótkerítés, ott lehet átmenni. De hogy megharapd a munkásokat, vagy valami olyan. Mondjuk éhen haltam volna, ha munkást teszek, mert... A híd közepén egyszer csak lifttel így feljön két csávó. Hallod, genyó? Egyből megfordultam, mondom. Felismertek. Á, nem, egymással beszélgetek. Hallod, genyó? Ha a mészáj négy újnyira nyitva van, ezt mondta, akkor a szülés rövidesen beindul. Én tudtam, hogy Magyarországon, gyerekek, túlképzés van. De azért az mégiscsak elképesztő, nem, hogy egy hidat azért, mert Margitnak hívják. Nőgyógyászokkal újítsunk fel. Ja, aztán meg jön az Árpád híd, hallod? Urológusokat keresünk nehéz fizikai munkára. Hát ez van most. Hát az van, hogy kis dilemmával néztünk itt szembe, hogy ABC sorrend szerint jöjjenek a fellépők, vagy nem. Megegyeztünk, igen, de azt nem döntöttük el, hogy családnév, vagy vezetéknév. Úgyhogy most elméletileg Bödöcs Tibor következne, de nálam van a mikrofon, úgyhogy azt mondom, hogy vezetéknév. Következik Mogács Dániel.

0: Nagyon szépen köszönöm. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket és a tévé előtt ülőket is, akiknek most mondanám, hogyha nem bírják a gusztustalanságot, akkor azonnal hagyják el a szobát. 3, 2, 1, és a Fingról fogok először beszélni. Alapvetően nekem van egy német rokonom, aki orvos, és azt mondta, hogy egy egészséges ember az maximum 24-et, minimum pedig 4-et szellent egy nap. Ön hánynál jár? Egyet azért ereszen ki szerintem, mert nehogy itt magával vigye még 4 ember. És a hölgy?
1: Lányok nem szoktak.
0: Lányok nem szoktak, ez egyébként teljesen igaz. Nem, ők mindig éjszakánként maximum 1-et. Levonulnak a csatornákba, és iszonyatos robbanás. Meg a boszorkány legendák is innen származnak, hogy seprűre rászáll az asszony éjszaka, és na de, ami engem igazán érdekel ebben a dologban az az, hogy hát van a világon valaki, akit megbíztak azzal, hogy számoljon Fingot, és ő elvállalta. Tehát büszkék lehetnek rá a szülők, nem? Jaj. A Peti Bécsben szellentés számláló. És egyáltalán hogyan működik egy ilyen, nem egy ilyen, egy ilyen finkszámlálás, hogy mondjuk van a finkszámláló, egy finkszámláló füzettel és egy kis tollal. Itt van mondjuk az alany. Egy. Ez most 1 vagy 2? Legyen mondjuk 2. Ezt meg nem hallottam, de érzem. Egy kicsit vidámabb téma. Az egyik haverom hát borzasztóan horkol, de nem elég az, hogy eszméletlenül horkol, hanem még be sem ismeri, sőt, rám fogja. És ha elmegyünk mondjuk síelni, és egy barakba kerülünk, akkor egy olyan 10 percen keresztül csak lecseszem, hogy ide figyelj ember, nehogy horkoljál, nehogy megpróbáljad, érted, támaszk egy cipővel a szádat, vagy nyeljél le egy rohadt csövet, ne csináljad, kussoljál. Jó, jó, jó, de amúgy is te horkolsz, mondom, kussoljál, aludjál. Lefekszik. Az első 3 percben nem is vesz levegőt. Csak ilyen lelkiismeret furdalásom lesz, hogy ó, hát én megöltem. A szegény ember megbögdösöm, mert is abban a pillanatban vesz egy darab levegőt, ami így hangzik. És innentől kezdve beindul a motor, tehát egy olyan elképesztő horkolást kell elképzelni, mint mondjuk a Gyűrűk urába az a színész, aki az elvágott torkú orkot játsza, az túlvállalja a szerepét, és egy ilyen... És ott a vaksötétben ezt látom én, illetve hát nem látok semmit, ez a durva, hogy nem látok semmit, és ki tudja, hogy mi a franc történik a paplan alatt. Hát lehet, hogy átváltozik a csávó, érted? Tehát teljes az őrület. És a legrosszabb, miután fölébreztem, az első mondata... Te voltál! Úgyhogy viszont a legdurvább, hogy van olyan ember, aki ébren is horkol. Ez a verebes. De, mert az, hogy alva horkolsz, az még jó. Tehát így alszol, csukott szemmel, fölébredsz, elmész fogat mosni. Ezek után ugye van olyan munkája, hogy riporter. Nagyon nehéz a riportolónak egy alvó disznócsordát átüvölteni, azért azt lássuk be. És hát mondjuk, hogy ez a mikrofon most, ez itt a mikrofon, ez nincs itt. Jó napot kívánok, azt szeretném öntől megkérdezni, hogy jól érzi magát itt az előadáson? Nem hallom. Tehát lássuk be, hogy ez elég nehéz. És hát verset is szóval, mert hát színész, rendező. Talpra magyar. Híja haza! Úgyhogy lássuk be, hogy igen kemény. Végezetül pedig egy kérdést tennék fel Önökhöz és a kedves tévénézőkhöz, hogy hát vannak azok a sofőrök, akik régen is voltak, akik annyira koszosak, hogy csak két szempár látszik a volán mögül. És hát már kikopott alóluk a barkasz, most már új járgány van, de ők azért még ott maradtak, és ezek mindig beszólnak a legjobb nőknek. Ismerjük ezt, nem? Hogy... Tititit! Gyere már ide, na! Tititit! Gyere már, megduglak! Na mi van? Hova szalad? Gyere már ide az anyád szentségi! Tititit! Na és az a kérdésem van, hogy volt már olyan, hogy ez bejött? Tehát, hogy egyszer csak így megfordul a csaj, hogy... Wow. Jaj, most látom, pont egy ilyen nyakikszaros. Gusztustalan állatra vártam. Ó, és... Most látom, hogy neked nem is két fogad van, csak egy. Jaj. Mert a másik az egy cigicsik, ugye? Na... Ameddig piros a lámpa, kenyébe gépzsírra, kötözd meg, dobjál fel a platóra, add meg nekem, ami jár. Köszönöm szépen a figyelmet. És most pedig már csak annyi dolgom van, hogy beállítsam Hatházi Lacinak a mikrofon, és elbúcsúzzak. Isten áldja maguk.
2: Köszönjük. Köszönjük szépen, Mogács Dánielt látták az elsősorban ülők, a többiek pedig hallották. Jó, nem az, hogy ő ilyen kicsi, csak... Nem, azt szoktam, hogy ő ilyen magas, kész. Novemberben, meg hát már októberben is nagyon sok híresség látogatott hazánkba. Angelina Jolie. Ez milyen ország? Nem a sztárokat mutatják nálunk a tévébe, hanem azt, aki látta.
3: Hogy ott jött a Jolika, a mobilommal felvettem a lábát.
2: Angelina Jolie, Jeremy Irons, nem tudom, kik járnak még ide, most a legnagyobb, itt voltak a teniszcsillagok. Iván Lendl, Villander, volt egy óriási teniszgála. Taróci Balázs, aki wimbledoni győztes volt egy német versenytársával, egyszerű bemutató mérkőzést játszott Nyíregyházán, a 80-as évekről beszélünk, pártitkárok, megyei vezetők ültek. Meg Csíkos Laci barátunk, aki fogtechnikus volt, mindent meg tudott venni. Az első sorba ült 2 liter rummal a zsebébe. Kijött Taróci Balázs, diszkrét taps. Senki nem tudott teniszezni, de... Taróci Balázs feldobta a labdát, és akkor Csíkos bekiabált. Hogy fogod azt az ütőt, Túróci? Akkor ő onnan elment. Most Natasa Kampusz jön Magyarországra. Tudjuk ki Natasa Kampusz? Nem, egy közel ismerőse 8 évig dugva tartott a pincébe az, az osztrák lány. Jön Magyarországra, kérdezték tőle, hogy miért pont ide, de ez hasonlít legjobban egy pincére. Gondolkodott Bulgáriában is, de azt mondta, az sok. Tartott egy lábas bemutatót Sopronba, meghívták Villányba, a pincé látogatás, inkább hozzák fel a bort. Úgyhogy... Jönnek, mennek a hírességek. Azt olvastam a héten, Pataki Attila élete, kapaszkodj, órákon múlt. Reggel felkelt, úgy de szarul vagyok. Elment az orvoshoz, az orvos megmondta neki, hogy Attila, órákon múlt az élete. De a turné megy tovább, óriási koncert karácsonykor a fővárosban. Nálunk is van ilyen, hogy Bödöcs Tibor élete perceken múlt. Átment a zebrán, 5 perc múlva jött a troli. De a show megy tovább a Showdel Club színpadán. Bödöcs Tibor!

0: estét kívánok! Felléptem Korda Gyuri előtt vagy után, nem tudom, hogy meséljem, hogy gázabb. És találkoztam velük a backstage-be, a színpad mellett, hergelték egymást a koncertre. Gyuri stage divingban gondolkodott, mondta, hogy nem énnek le a Lady Anne, Klári, faszom énnek le a Lady Anne, nem énnek le a faszom énnek le, Klári, nem Lady Anne, nem, fasz, Klári, nem énnek le a Lady Anne, unom a Lady Anne, következő snitt, színpad, ó, Lady Anne. Nekem most az a nemes feladat jutott osztályrészemül, hogy nekem kell bejelentenem a reklámot, de mondták, hogy ne legyek túl jó előtte, mert akkor nem jönnek vissza a kedves nézők hogyozásból, úgyhogy próbálok visszafogottan. De a televíziózásban új dimenziók nyíltak. Van egy barátom, Pepe, most lemérem, hogy mennyire felkészült a közönség, bár nem akarok az önismétlés mocsarába belegázolni. Hogy mondja Pepe azt, hogy strandolni kéne menni? Csordavokál, tiszta Metallica koncert. És mi a kedvenc nótája? Mexico, Mexico, Mexico, Mexico. Nagyon szeret egy stílust a Bauhaus, azt imádja a Bauhaus. Csak olyan épület nem egy Bauhaus. Kint dolgozik Irakba jelenleg. Ott is volt választás Irakba, csak ott nem szórakoznak ezzel az álságos kopogtató cédulával, hanem berobbantják. Itthon volt, megyünk 6 fokba az Andrássy, minden egy ablak lehúzva a kocsiba, mondom, Pepe, legalább 2 húzzunk már fel. Nem, nem, robbanásnál nem szilánkosodik úgy. Isten hozott Magyarországon. Van egy testőr, aki harcolt Vietnámban, egy bodyguard, csak nem lehet eldönteni az arcáról, hogy melyik oldalon. És ha nyugalomra vágyik itt Irakba, akkor az Al Jazeera mesecsatornáját szokta nézni, Pepe, mert van az Al Jazeera-nak mesecsatornája, csak kicsit több dinamittal dolgozik a préri farkas. És a gyalogkakuk nem azt mondja, hogy bip-bip, Allah Akbar, de biztos lesz majd nálunk is ilyen mesecsatorna, hírtévés, ATV-s mesecsatorna, a fideszes kiskacsa, az MSZP-s mostoha, a bosorú Orbán Viktor és a kétharmados királyság, Feri a furi fiú, mert azt mondá a pártpénztárnok, hozzál is kampánypénzt, meg ne is. Legyen is róla számla. Ha még nem... Nem megyünk reklámra, még el kell mondanom, mielőtt a kollégáimat megláthatják, ahogy statisztákat nevettetnek a bankreklámba, mindjárt jönnek. Ott egyébként külön szám, a Baki, láttam az utána néztem az interneten, az is műsorszám, hogy Bakiznak, tehát kéne egy ilyen Baki színház. Lenni vagy nem venni, bocs, elbasztam gyerekek újra. Vagy ezt régóta szorgalmazom, hogy Sophoklész és Shakespeare-t, ki lesz vágva, hát érzem már, tehát Sophoklész és Shakespeare-t, a talkshowba kéne előadni, hogy több emberhez eljusson. Oedipus Maunika, a saját anyjával Mauni, a saját anyjával Maunika. Ja, hát nem tudtam Mauni, ha nem tudtam Mauni, ez az anyám. Vagy pedig a... Ó, Desdemona, megcsaltál, te mocsok, te szemét, te állat, te, jaj, ezt hagyjátok abba. Szóval mindjárt jön ez, és a kutyatáp csippolá kezelésbe veszik a közönség agyát. De előtte még a bankról jut eszembe, voltam Svédországban, az emigrációnak felléptem. 3 párbeszédet idéznék Svédországból, beszéltem egy, mert mondják, hogy zárkozottak a svédek, beszéltem egy házaspárra, egy benszülött házaspár, 40 éves házasok. Mondom, az asszony mivel foglalkozik? Mi sose kérdeztem. Még nem merült fel, egy Ingmar Bergman filmbe ülnek. Nem tudni? Aztán van szelektív hulladékgyűjtés, azt egy magyartól kérdeztem, még mindig nem tudott beilleszkedni a szitja, hogy mondom, ennek mi a logikája a szelektív hulladékgyűjtésnek? Ha van minden, meg az összes többi. Illetve jártunk egy középkori városban, mondom, ez mikor épült? Tavaly. Annyi pénzük van, nem tudják, hova tegyek, és bemegyünk egy barokk templomba, ami aznap délután készült el, mert a baroknak most reneszánsza van. És ott láttam olyat, hogy a persej mellett bankkártya lehúzó. Nem tudom, mire számít a plébános. Az úr tudja a PIN-kódodat, fiam. A Vatikán elfogadja a vizakártyát. Úgyhogy innét fogjuk folytatni. Most könyörögnöm kell a nézettségért, mert az minden, az az Isten, tehát nem lehet. Úgyhogy könyörgünk. Ne kapcsolja nekem! Mindjárt visszatérünk. Lesz vér, humor, szex. I will back. Maradjanak velünk.
1: Aki még hátra van, Hajdú Balázs. akivel nem lehet betelni, Bödöcs Tibor. És a Poén Partizán, Hadházi László. Mindjárt jövünk.
0: Jaj, köszönjük szépen, hogy visszajöttek. Egyébként, ha már itt tartunk, mi van, koszos lett? Tehát van most már olyan, hogy katolikus foci akadémia, ott nem piros lap van, hanem utolsó kenet. A gyónás az, atyám, önzőztem. 30 mi atyánk, 40 fekvő támasz. És milyen lehet a béközép? Tömjént rá! Tömjént rá! Kárhozz el! Kárhozz el! Ki nem ugrál Mohamedán? Hey! Hey! Ki nem ugrál Mohamedán? Hey! És nem görög tűz van, hanem füstölő. Mi most modernizáljuk a plébániát Szent Lászlón. Lesz Skype gyónás, Zsoltár karaoke, és a katolicizmus társas játék változata, hogy be lehessen kapcsolódni. Húst tettél nagypénteken, egy dobásból kimaradsz. Az Isten itt két dobásból kimaradsz, bassza meg, kiestél. Otthon voltunk a foci VB idején, hallgattuk a nyár éjszakák vuvuzeláit, a szúnyogokat, harcoltunk ellenük. Egész éjszaka kergettem egy rohadt szúnyogot, és másnap reggel derült ki, hogy egy részeg Simpsonos nem talált haza. Ugyanolyan hangja van. De felvettük a harcot, vettünk szúnyogriasztót, nagyon hatékony, be kell dugni a konnektorba, annyira hatékony, hogy nagyon büdös, és tényleg nem jönnek be a szúnyogok, de mi is a szomszédszobában aludtunk. A vuvuzela szólt, az nagyon nagy, olyan volt, mintha egy dökút körül lett volna egy Forma 1-es futam. Vagy mint amikor nagyanyáméknál ülünk a fabudin nyáron, és a szarköpő legyek topgánt játszanak. Szórjuk meg a réteseket, vége. A vuvuzelát ki lehetett bírni, a kommentátorokkal volt nehezebb a helyzet. Voltak a statisztika, a számisztika és a babona, Bermuda háromszögébe elvesző kommentátorok. Hogy még sose volt olyan, és hogyha a négyes számú játékos szögleteinek számát beszorozzuk Pelé lábméretének felével, és gyököt vonunk Napóleon születési számából, megkapjuk Beckenbauer fogainak, tehát ez ment. Aztán volt az érdekességfüggő kommentátor, bármi történt a pályán, ő érdekességeket mondott. Nem tudom, tudták-e, hogy a föld édesvíz készletének egy ötödét az Amazonas és vízgyűjtő területe hömpölyök. Tehát közben gól. A németalföldi ez ment. Aztán voltak a szakértők a stúdióban, volt NB1-es focisták szakértettek, nagyon nagy erkölcsi hittellel, hogy hát többet vártam az argentinoktól. Többet várt az argentinoktól. Mi meg tőletek az elmúlt 30 évben. Jó lenne, hogy a sorskérdéseket vagy a tragédiákat a focisták értékelnek, mert azt is kimagyaráznák, hogy történelmi eseményeinket, hogy igazából Mohácson fejben elfáradtunk. Nem voltunk ott mentálisan, lelkileg, a fiúk, agyilag a Tomori Palika hiába szervezte meg a védelmet. A Frangepán Kristófot nem tudtuk becserélni, és a Szapolyai Pisti se ért oda, mert a második Lajos lesérült idő előtt, és hát borítékolta volt a három pont. Hát a tabella alján tanyázunk azóta is, és a hálóba grították a pettyes többizbe, úgyhogy hát elfoglalták a térfelünket 150 évre. Na most, amit még el akarok mondani, voltunk egy tanfolyamon, keretes legyen a szerkezet, Pepével, alapfokú borajánló képzésen vettünk részt. Az azt jelenti, hogy igyá. Csak cizellálva van a dolog, alapfokú borajánló képzés, mi nagyon jó tanulók voltunk, csak a többiek ilyen sznobok voltak, kiköpték a bort. Nem, hogy kiköptük, vittünk is, de itt ment ez a fekete ribizli, mána, eper, ázott vasutas egyenruha, délután 4-kor, mondom, szőlő, tényleg szőlő, szőlő, és megy a felülfogalmazás a sznoboknál, hogy ahogy a tannin jár tangót a fekete gyümölcsös jegyekkel, a szájpadlás manzárcobájának, parkettájának, szélének, úgy érted, finom? Ezt mondja. Volt egy óra a visszadugózás művészete, hogy mi jó erre a célra, a parafadugó, a műanyagdugó, a csavaros, és erre mondta Floyd, a részleges szakács művész, aki nemrégiben egy tajföldi hotelszobából katapultált az égi fazekak mellé. Nagyon szépen körülírtam, hogy kurvázás közben meghalt. Ő mondta, hogy aki nem bír meginni egy üveg bort, miért bontja meg? Következő óra volt étel-ital párosítás. Milyen ételhez milyen ital? Hát ami van otthon szerintem, de Tizen látták, kérdezte a Rozé tanárnő, bontotta a bort. Na gyerekek, ehhez a Rozéhoz mi menne? Mire Pepe? Egy másik bor. A tanfolyam miatt vittem haza apámnak egri és villányi borokat Szent Lászlóra, borozgatánk apámmal. Olvastam most József Attila, nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám kezdetű versét kazahul. Nye mama, nye papa. Nye Allah, nye paszport. És hallottam a legrövidebb színművészeti főiskolás felvételének a történetét. Felvételiző. Madák! Imre? Köszönjük szépen. Szóval... Borozgatánk apámmal. Petőfi rádiót hallgattuk közben, ahol vannak jó számok is, csak néha elbúrjázik ez a rejtett heréjű rock and roll, van ez a brit. És éjfél után pedig DJ set, elektronikus tánczenék kezdődtek. Apám, iszik, Tibike, eszik a kutya. Nem, ez a... Ilyen számok mennek olyankor már. Apám érzékenyre itta magát, mind elmegyünk a ringatózó fák alól, Vörös Sándor, meghalunk. Érzékenység, azt mondta a zeniten, ilyen Joker szája volt a bortól, a vörösbortól. Tibike, végrendelet minden, Tibike, velem valami történne. 5 liter bor van még a pincében. Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Köszönjük szépen Bödöcs Tibornak. Azt olvastam, hogy a házi állatok átlag életkora az ember mellett megnőtt. A macskáké 5, a kutyáké 2,5 éve, köszönhető ez a korszerű kutyatápoknak, illetve az állatorvos tudomány fejlődésének, amiből én azt szűröm le, hogy állatorvoshoz kell járni és kutyatápot enni. De Csányi Vilmos, majdnem Viktort mondtam, Csányi Vilmos etológus azt mondta, hogy mind a macska, mind a kutya az ember közelségében megtanult hazudni. Eleve a macska nem nyávogna ennyit, ha nem lenne feleségünk, mert azt hallja, hogy ő is nyávog, én is. De hogyha ezek hazudnak, akkor most még az egészből, érted? Hogy hazudnak a házi állatok, tudod? Morzsi, kérd be sáros lábbal, a macska. De hát ez a te lábnyomod, mert felvette a cipőmet azért. Úgyhogy lehet, hogy az egész nem igaz. De tovább olvasva a cikket, az is kiderült, hogy az állatkerti állatoknak is megnőtt az élethossza, ugyanennek köszönhetően, illetve például egy elefántnak 60 éves korára minden foga kihullik, úgy hal meg, hogy éhen pusztul. De nem az állatkertbe, hogy a Jumbónak jött a foga. Behozzák 4-en, most mi lesz? Főzünk neki. Nincs akkora lábos, majd a betonkeverőbe főzünk neki. Mit? Rist? És általában az elefántok a saját ormányuknál fogva akasztják fel magukat 5 év múlva, mert minden nap rizs van, basszus. És azt is olvastam, ja, nekünk is volt egy kutyánk, az is sok mindent megtanult, esze az nem maradt. Ilyen bullterrier volt, tudod, kicsit hosszabb a fej, mint maga a kutya. Ilyen kis furcsa, és... Ennyit tudott. És így fogtam a teniszlabdát, eldobtam neki a garázs fölött, és berongyolt a garázs. Litkai kolléga mondta, hogy ő ezt ugyanúgy tudja csinálni villanyszerelővel is. A másik, amit még olvastam, hogy a világ legidősebb szüze 107 éves. Mire tetszett várni, hogy... Az igazira, de most már egy mű is jó lenne, nem? Mert... Azt mondta a hölgy, hogy kertészkedett. Nem az, hogy mint ahogy te, hogy füvefával, hanem is senkire, ő csak... Kín volt, kertészkedett, és ebbe van valami, egy kínai közmondás szerint, ha egy napig akarsz boldog lenni, rúg be. Ezt vágod, nem? Láttam már ilyet. Ha egy hétig akarsz boldog lenni, házasodj meg. De ha egy életen át, akkor kertészkedj, és gondolom a hölgy ezt az utasítást követte, de én már átírtam, mert ahogy én figyelem, szinte minden nap belet rúgni. Gyerekek, ha ezt az alkoholizmust jól csinálod, működik. Elválni nagyon sokszor el lehet egy életben, de az az igazi, hogy amíg te részegen fetrengsz bent, addig anya odakint kertészkedik. Hölgyeim és uraim, a Schröder Klub színpadán Hajdu Balázs!
3: Köszöntök mindenkit, szeretettel, Hajdu Balázs vagyok. Ugye a közönség egy része már ismer, mert én voltam az a bunkó állat, aki ott azon a szűk folyosón mindenkit eltaposott, csak hogy a haverjának kivigye a jegyét. De így a haverjaim bent vannak, tehát nem úgy, mint az a terhes kismama, akit annyira oldalba vágtam, hogy beindult a szülés, de ő majd felvételről remélem jól fog szórakozni. Nagyon boldog vagyok egyébként, nem tudom, mennyire látszódik rajtam, tehát látszódik rajtam. Igen, jaj, de jó, tehát van új PIN-kódom a bankkártyámhoz, és ez ilyen tök jó érzés, tehát az előzőt azt elfelejtettem. De a 8-1-ű ügyfélszámomat, meg a bankszámlaszámom utolsó 8-1-ét, meg a 6-1-ű telefonos PIN-kódomat, meg a 3 kérdésre az általam megadott 3 választ, azt tudtam. És így rendelhettem új PIN-kódot, amúgy nem tudom, hogy mi lett volna, 750 forintba került, 2 hét múlva hozta a postás. Ez egy jó befektetés volt, mert 750 forint volt, de 2 hétig nem tudtam róla pénzt levenni, tehát végülis pluszban jöttem ki, úgy érzem. Meghozta a postás, felbontom, megnézem a PIN-kódot, 4 olyan szám volt, amiből 3 egyforma. Tehát ez a PIN-kód hülyéknek csoportból kaptam egyet. Mert biztos minden banknál van egy ilyen PIN-kód felelős, szerintem aminek az a dolga, hogy napi 8 órában nézegeti, hogy melyik PIN-kódhoz melyik ügyfél illik, és ez egy elég kemény meló szerintem, tehát a felvétel az sokkal egyszerű, hogy csak azt mondják neki, hogy jó napot kívánok, mondjon 4 számot, köszönöm 1-es, az ilyen nagyon egyszerű, tehát most már tényleg tudom használni a bankkártyámat, és ez tök jó, tehát így vettem is egy lakást. És jó, van egy lakásom, de így nincs berendezve. Tehát néhány dolog van benne, amit így az előző lakó ott hagyott. Például van egy gáztűzhely a konyhában, de nem működik. De a közepén van egy ilyen kis digitális kijelző, ahol mondjuk meg tudom nézni, hogy mennyi az idő. És próbálok mindent így pozitívan felfogni, tehát hogy nem úgy fogom fel, hogy van egy rossz gáztűzhely, hanem milyen jó, van egy rohadt nagy óra a konyhában. Csak közben így izgulok is, tehát hogy el ne romoljon, mert óráshoz tuti nem viszem el. És tehát beköltöztem. Nagyon furcsa ház volt, tehát így minden ajtó előtt van egy vasrács, meg rajtam kívül csak idősebb embereket láttam, azok is csak így az ablakon keresztül így integettek nagyon szomorú arccal, tehát mondom, mivel egy idősek börtönébe kerültem, vagy mi lehetett. Egyik este meg nézek ki az ablakon, és akkor látom, mindenki már alszik, le vannak oltva a lámpák, de velem szemben meg minden emeleten ég a villany, és így csodálkoztam ezen, semmi mozgás, aztán látom, hogy ez a lépcsőház, és az meg nyilván, hogy világít, tehát hogy ne szökjenek ki a rabok. És van még egy fürdőszobám, azt úgy szoktak adni a lakáshoz, hál' Istennek általában. Az is úgy be van rendezve, ilyen kis aranyos dolgok vannak benne, hogy mosdó, WC, mellette a tusoló, tehát így mondjuk WC és a tusolót azt úgy szeretem, hogyha így egymás mellett vannak, mert hogy így az ilyen kisebb dolgok felcserélhetők benne, tehát ja, mások is észrevették, mert tehát ugye a tusolóban is tudok pisilni, mert